playing our song.

A szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak. Csütörtöktől kapható a családi kör, októberi száma lapszemlén következik. Miközben egyre fontosabb kérdés, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket, Szerbiában a művelhető területeknek csupán a 15%-a biztosított. Megéri-e biztosítást kötni, és mire kell figyelni szerződéskötéskor? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak című riportjában Fehér Rózsa. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. A családi kör kérdéseire az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című sorozat harmadik részében Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, Csorba Béla, a VMDP elnöke, Szmieskó Zoltán, a Magyar Egységpárt elnöke és dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke válaszolt. Három vajdasági magyar jelölt is befutónak számító helyen szerepel az egyetemista lista az Egyetemisták Győznek nevű választási listán. Beszédes Nagy Andrea matematika tanárt, dr. Krizmanics Imrét, a Belgrádi Egyetem biológus professzorát és Lázár Tibor képzőművészt, pedagógust Tómu Margaréta mutatja be a Mit kínálnak az egyetemisták a vajdasági magyaroknak című írásában. Az elküldött tanárok helyére a legtöbb esetben megfelelő szakmai és pedagógiai tapasztalattal nem rendelkező embereket vesznek fel. Ha folytatódnak az elbocsátások a tanügyben, el fog uralkodni a dilettantizmus című cikkben, Börcsök Pál Gábor beszél Fehér Rózsának arról, hova vezethet az idei tanévben folytatódó tisztogatás az iskolákban. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. A szegény sor, Németh János jegyzete. Szerbia választ, a kommentháborúban elvesznek a szavazatok, Kocsányos Pálma írása. Asztali zene, Civil Kurázsi, Radics Viktória rovata. Utazások apósommal, mélytengeri buvárkaland, hetedik rész, Szabó Palóc Attila sorozata. Társadalom, mi működteti a társadalmat, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, az olimpiai láng eljövetele, Szabó Palóc Attila írása. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasókat.

This is my destiny.

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyházközösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkálatoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az adai rekreációs parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a foci kedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A Jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows, yeah.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
0: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 1-én csütörtökön megkezdődik a szülők gondozókról szóló törvény alkalmazása, amely havi 65 ezer dináros pénzbeli juttatást irányoz elő az érintett személyek számára. A bejelentések szerint az összeget a jövőben emelni fogják, és már jövő év március 1-től az átlagkereset nominális növekedési üteméhez igazítják. Az október 25-i parlamenti választás előtt a fiatal szerbiai választók jelentős része már nem elsősorban a televízióból vagy újságokból tájékozódik, hanem a közösségi médiából. Kutatások szerint különösen a 18-tól 29 évesek körében erős az Instagram, a YouTube, a TikTok és más digitális platformok szerepe, miközben sok első szavazó politikai hírekkel is elsősorban ezeken a felületeken találkozik. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala új működési engedélyt adott ki a szerbiai kőolajipari vállalat számára, amely október 30-áig érvényes. Ez lehetővé teszi a vállalat működésének, valamint a pancsovai kőolajfinomító munkájának folytatását. Szerbiában is világszerte október 1-én tartják az idősek világnapját. A statisztikai adatok szerint Szerbia lakosságának egyötöde 65 évnél idősebb, ami mintegy másfél millió embert jelent. Snežana Šantić, a Starigrad nyugdíjas egyesület elnöke, a szerbiai RTV-nek elmondta, hogy az idősek az egészségi problémák és az alacsony nyugdíjak mellett egyre gyakrabban szembesülnek a magánnyal. Hangsúlyozta, hogy a méltóságteljes időskorhoz fontos a társasági élet és az aktivitás, ugyanakkor az állam szervezettebb segítségére is szükség van. Az otthoni segítségnyújtástól és a nappali ellátástól kezdve a könnyebben elérhető ápolásig és bentlakásos elhelyezésig. Három évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja. Ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csak nem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető kettes szintet. A Fly Dubai Tel Avivba tartó járatának egyik pilótája megkíselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni, jelentette ki szerdán délután az izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban, amelyben a pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai Tabukban. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába, miután 2-0-ra legyőzte Nuno Borgest, a mérkőzés 1 óra 50 percig tartott. Újabb világbajnoki címet szerzett Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az úszony nélküli kategóriában 78 méteres merüléssel diadalmaskodott. Október első napja napos és meleg időt hoz, napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. Gyenge és mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj, amely Bánát déli részén időnként megerősödhet. A nappali csúcsértékek 23 és 26 fok között várhatók. Október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, az ország délkeleti részén helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, 22 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! 1, 2, 3, 4!

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dusa András utca 35A.

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés képítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 1-én csütörtökön megkezdődik a szülő gondozókról szóló törvény alkalmazása, amely havi 65 ezer dináros pénzbeli juttatást irányoz elő az érintett személyek számára. A bejelentések szerint az összeget a jövőben emelni fogják, és már jövő év március 1-től az átlagkereset nominális növekedési üteméhez igazítják. Az október 25-i parlamenti választás előtt a fiatal szerbiai választók jelentős része már nem elsősorban a televízióból vagy újságokból tájékozódik, hanem a közösségi médiából. Kutatások szerint különösen a 18-tól 29 évesek körében erős az Instagram, a YouTube, a TikTok és más digitális platformok szerepe, miközben sok első szavazó politikai hírekkel is elsősorban ezeken a felületeken találkozik. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala új működési engedélyt adott ki a szerbiai kőolajipari vállalat számára, amely október 30-áig érvényes. Ez lehetővé teszi a vállalat működésének, valamint a pancsovai kőolajfinomító munkájának folytatását. Szerbiában is világszerte október 1-én tartják az idősek világnapját. A statisztikai adatok szerint Szerbia lakosságának egyötöde 65 évnél idősebb, ami mintegy másfél millió embert jelent. Snežana Šantić, a Starigrad nyugdíjas egyesület elnöke, a szerbiai RTV-nek elmondta, hogy az idősek az egészségi problémák és az alacsony nyugdíjak mellett egyre gyakrabban szembesülnek a magánnyal. Hangsúlyozta, hogy a méltóság teljes időskorhoz fontos a társasági élet és az aktivitás, ugyanakkor az állam szervezettebb segítségére is szükség van. Az otthoni segítségnyújtástól és a nappali ellátástól kezdve a könnyebben elérhető ápolásig és bentlakásos elhelyezésig. Három évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja. Ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek. Matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csaknem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető kettes szintet. A Fly Dubai Tel Avivba tartó járatának egyik pilótája megkíselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni, jelentette ki szerdán délután az izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban, amelyben a pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai Tabukban. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába, miután 2-0-ra legyőzte Nuno Borgest, a mérkőzés 1 óra 50 percig tartott. Újabb világbajnoki címet szerzett Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az úszony nélküli kategóriában 78 méteres merüléssel diadalmaskodott. Október első napja napos és meleg időt hoz. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. Gyenge és mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj, amely Bánát déli részén időnként megerősödhet. A nappali csúcsértékek 23 és 26 fok között várhatók. Október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, az ország délkeleti részén helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, 22 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 000 dinári, kedden és szombaton 19:30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak. Csütörtöktől kapható a családi kör, októberi száma lapszemlén következik. Miközben egyre fontosabb kérdés, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket, Szerbiában a művelhető területeknek csupán a 15%-a biztosított. Megéri-e biztosítást kötni, és mire kell figyelni szerződéskötéskor? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak című riportjában Fehér Rózsa. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. A családi kör kérdéseire az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című sorozat harmadik részében Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, Csorba Béla, a VMDP elnöke, Szmieskó Zoltán, a Magyar Egységpárt elnöke és dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke válaszolt. Három vajdasági magyar jelölt is befutónak számító helyen szerepel az egyetemista lista az Egyetemisták Győznek nevű választási listán. Beszédes Nagy Andrea matematika tanárt, dr. Krizmanics Imrét, a Belgrádi Egyetem biológus professzorát és Lázár Tibor képzőművészt, pedagógust Tómu Margaréta mutatja be, amit kínálnak az Egyetemisták a Vajdasági Magyaroknak című írásában. Az elküldött tanárok helyére a legtöbb esetben megfelelő szakmai és pedagógiai tapasztalattal nem rendelkező embereket vesznek fel. Ha folytatódnak az elbocsátások a tanügyben, el fog uralkodni a dilettantizmus című cikkben, Börcsök Pál Gábor beszél Fehér Rózsának arról, hova vezethet az idei tanévben folytatódó tisztogatás az iskolákban. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. A szegény sor, Németh János jegyzete. Szerbia választ, a kommentháborúban elvesznek a szavazatok, Kocsányos Pálma írása. Asztali zene, Civil Kurázsi, Radics Viktória rovata. Utazások apósommal, mélytengeri buvárkaland, hetedik rész, Szabó Palóc Attila sorozata. Társadalom, mi működteti a társadalmat, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, az olimpiai láng eljövetele, Szabó Palóc Attila írása. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Well, there you have it, ladies and gentlemen. The winner is...

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 1-én csütörtökön megkezdődik a szülők gondozókról szóló törvény alkalmazása, amely havi 65 ezer dináros pénzbeli juttatást irányoz elő az érintett személyek számára. A bejelentések szerint az összeget a jövőben emelni fogják, és már jövő év március 1-től az átlagkereset nominális növekedési üteméhez igazítják. Az október 25-i parlamenti választás előtt a fiatal szerbiai választók jelentős része már nem elsősorban a televízióból vagy újságokból tájékozódik, hanem a közösségi médiából. Kutatások szerint különösen a 18-tól 29 évesek körében erős az Instagram, a YouTube, a TikTok és más digitális platformok szerepe, miközben sok első szavazó politikai hírekkel is elsősorban ezeken a felületeken találkozik. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala új működési engedélyt adott ki a szerbiai kőolajipari vállalat számára, amely október 30-áig érvényes. Ez lehetővé teszi a vállalat működésének, valamint a pancsovai kőolajfinomító munkájának folytatását. Szerbiában is világszerte október 1-én tartják az idősek világnapját. A statisztikai adatok szerint Szerbia lakosságának egyötöde 65 évnél idősebb, ami mintegy másfél millió embert jelent. Snežana Šantić, a Starigrad nyugdíjas egyesület elnöke, a szerbiai RTV-nek elmondta, hogy az idősek az egészségi problémák és az alacsony nyugdíjak mellett egyre gyakrabban szembesülnek a magánnyal. Hangsúlyozta, hogy a méltóságteljes időskorhoz fontos a társasági élet és az aktivitás, ugyanakkor az állam szervezettebb segítségére is szükség van. Az otthoni segítségnyújtástól és a nappali ellátástól kezdve a könnyebben elérhető ápolásig és bentlakásos elhelyezésig. Három évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja. Ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csaknem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető kettes szintet. A Fly Dubai Tel Avivba tartó járatának egyik pilótája megkíselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni, jelentette ki szerdán délután az izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban, amelyben a pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai tavukban. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába, miután 2-0-ra legyőzte Nuno Borgest, a mérkőzés 1 óra 50 percig tartott. Újabb világbajnoki címet szerzett Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az úszony nélküli kategóriában 78 méteres merüléssel diadalmaskodott. Október első napja napos és meleg időt hoz. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. Gyenge és mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj, amely Bánát déli részén időnként megerősödhet. A nappali csúcsértékek 23 és 26 fok között várhatók. Október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, az ország délkeleti részén helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, 22 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

itt vagyunk. Számolj vissza, számolj tovább, változunk.

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

lennék. Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék. Are you ready?

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 1-én csütörtökön megkezdődik a szülő-gondozókról szóló törvény alkalmazása, amely havi 65 ezer dináros pénzbeli juttatást irányoz elő az érintett személyek számára. A bejelentések szerint az összeget a jövőben emelni fogják, és már jövő év március 1-től az átlagkereset nominális növekedési üteméhez igazítják. Az október 25-i parlamenti választás előtt a fiatal szerbiai választók jelentős része már nem elsősorban a televízióból vagy újságokból tájékozódik, hanem a közösségi médiából. Kutatások szerint különösen a 18-tól 29 évesek körében erős az Instagram, a YouTube, a TikTok és más digitális platformok szerepe, miközben sok első szavazó politikai hírekkel is elsősorban ezeken a felületeken találkozik. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala új működési engedélyt adott ki a szerbiai kőolajipari vállalat számára, amely október 30-áig érvényes. Ez lehetővé teszi a vállalat működésének, valamint a pancsovai kőolajfinomító munkájának folytatását. Szerbiában is világszerte október 1-én tartják az idősek világnapját. A statisztikai adatok szerint Szerbia lakosságának 1/5-e 65 évnél idősebb, ami mintegy 1,5 millió embert jelent. Snežana Šantić, a Starigrad nyugdíjas egyesület elnöke, a szerbiai RTV-nek elmondta, hogy az idősek az egészségi problémák és az alacsony nyugdíjak mellett egyre gyakrabban szembesülnek a magánnyal. Hangsúlyozta, hogy a méltóság teljes időskorhoz fontos a társasági élet és az aktivitás, ugyanakkor az állam szervezettebb segítségére is szükség van. Az otthoni segítségnyújtástól és a nappali ellátástól kezdve a könnyebben elérhető ápolásig és bentlakásos elhelyezésig. 3 évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja. Ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csak nem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető 2-es szintet. A Fly Dubai Tel Avivba tartó járatának egyik pilótája megkíselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni, jelentette ki szerdán délután az izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban, amelyben a pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai Tabukban. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába, miután 2-0-ra legyőzte Nuno Borgest, a mérkőzés 1 óra 50 percig tartott. Újabb világbajnoki címet szerzett Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az úszony nélküli kategóriában 78 méteres merüléssel diadalmaskodott. Október első napja napos és meleg időt hoz. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. Gyenge és mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj, amely Bánát déli részén időnként megerősödhet. A nappali csúcsértékek 23 és 26 fok között várhatók. Október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, az ország délkeleti részén helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, 22 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
1: A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: be.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 1-én csütörtökön megkezdődik a szülő-gondozókról szóló törvény alkalmazása, amely havi 65 ezer dináros pénzbeli juttatást irányoz elő az érintett személyek számára. A bejelentések szerint az összeget a jövőben emelni fogják, és már jövő év március 1-től az átlagkereset nominális növekedési üteméhez igazítják. Az október 25-i parlamenti választás előtt a fiatal szerbiai választók jelentős része már nem elsősorban a televízióból vagy újságokból tájékozódik, hanem a közösségi médiából. Kutatások szerint különösen a 18-tól 29 évesek körében erős az Instagram, a YouTube, a TikTok és más digitális platformok szerepe, miközben sok első szavazó politikai hírekkel is elsősorban ezeken a felületeken találkozik. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala új működési engedélyt adott ki a szerbiai kőolajipari vállalat számára, amely október 30-áig érvényes. Ez lehetővé teszi a vállalat működésének, valamint a pancsovai kőolaj finomító munkájának folytatását. Szerbiában is világszerte október 1-én tartják az idősek világnapját. A statisztikai adatok szerint Szerbia lakosságának 1/5-e 65 évnél idősebb, ami mintegy 1,5 millió embert jelent. Snežana Šantić, a Starigrad nyugdíjas egyesület elnöke, a szerbiai RTV-nek elmondta, hogy az idősek az egészségi problémák és az alacsony nyugdíjak mellett egyre gyakrabban szembesülnek a magánnyal. Hangsúlyozta, hogy a méltóság teljes időskorhoz fontos a társasági élet és az aktivitás, ugyanakkor az állam szervezettebb segítségére is szükség van. Az otthoni segítségnyújtástól és a nappali ellátástól kezdve a könnyebben elérhető ápolásig és bentlakásos elhelyezésig. 3 évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja. Ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csak nem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető 2-es szintet. A Fly Dubai Tel Avivba tartó járatának egyik pilótája megkíselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni, jelentette ki szerdán délután az izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban, amelyben a pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai Tabukban. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába, miután 2-0-ra legyőzte Nuno Borgest, a mérkőzés 1 óra 50 percig tartott. Újabb világbajnoki címet szerzett Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az úszony nélküli kategóriában 78 méteres merüléssel diadalmaskodott. Október első napja napos és meleg időt hoz, napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. Gyenge és mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj, amely Bánát déli részén időnként megerősödhet. A nappali csúcsértékek 23 és 26 fok között várhatók. Október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, az ország délkeleti részén helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, 22 és 26 fok közötti csúcsőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Köszöntöm az Adai Rádió hallgatóit dalkérős műsorunkban. Várom zenei kéréseiket a 853-281-es számra, vagy üzenetben Facebook oldalunkra.

0: szeress velim.
1: Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5:40, Völgypart buszmegálló 5:50, Balkai sor kultúrotthon 6:10, Ada buszállomás 6:30, Mohol megálló központ 6:40, Ada buszállomás 6:50, Balkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Balkai sor kultúrotthon 7:35, Törekfalu központ 7:50, Törekfalu központ 11:45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.
2: A most hallható Csárdás csokor Lukásnak szól Adorjánra.

0: Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész. A tótfalusi himnusz a mamának szól.
1: Olyan falu, mint

tót faluba, ha disznót akarsz eladni, azt egy héttel előbbe kell jelenteni, míg a disznót a kocsikra elhajkásszál.

0: fulocsi ágba, az asszonyokat szeretgeti.
1: Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyházközösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek.

0: Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az Adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellé.
1: Osszián csak a jót, Richardnak szól.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Elçendi lahan godu benne. Azt hiszem, hogy itt vagy velem hosszú éjszakákon.

és a bánat lett az osztály része. De te nem

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Mostantól elektromos, hibrid autókra és nyerges vontatókra is helyben adjuk ki a regisztrációs matricát, így nálunk már minden járműtípusnál elérhető a helyszíni ügyintézés. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 1-én csütörtökön megkezdődik a szülők gondozókról szóló törvény alkalmazása, amely havi 65 ezer dináros pénzbeli juttatást irányoz elő az érintett személyek számára. A bejelentések szerint az összeget a jövőben emelni fogják, és már jövő év március 1-től az átlagkereset nominális növekedési üteméhez igazítják. Az október 25-i parlamenti választás előtt a fiatal szerbiai választók jelentős része már nem elsősorban a televízióból vagy újságokból tájékozódik, hanem a közösségi médiából. Kutatások szerint különösen a 18-tól 29 évesek körében erős az Instagram, a YouTube, a TikTok és más digitális platformok szerepe, miközben sok első szavazó politikai hírekkel is elsősorban ezeken a felületeken találkozik. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala új működési engedélyt adott ki a szerbiai kőolajipari vállalat számára, amely október 30-áig érvényes. Ez lehetővé teszi a vállalat működésének, valamint a pancsovai kőolaj finomító munkájának folytatását. Szerbiában is világszerte október 1-én tartják az idősek világnapját. A statisztikai adatok szerint Szerbia lakosságának egyötöde 65 évnél idősebb, ami mintegy másfél millió embert jelent. Snežana Šantić, a Starigrad nyugdíjas egyesület elnöke, a szerbiai RTV-nek elmondta, hogy az idősek az egészségi problémák és az alacsony nyugdíjak mellett egyre gyakrabban szembesülnek a magánnyal. Hangsúlyozta, hogy a méltóságteljes időskorhoz fontos a társasági élet és az aktivitás, ugyanakkor az állam szervezettebb segítségére is szükség van. Az otthoni segítségnyújtástól és a nappali ellátástól kezdve a könnyebben elérhető ápolásig és bentlakásos elhelyezésig. Három évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja. Ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csaknem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető kettes szintet. A Fly Dubai Tel Avivba tartó járatának egyik pilótája megkíselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni, jelentette ki szerdán délután az izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban, amelyben a pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai Tabukban. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába, miután 2-0-ra legyőzte Nuno Borgest, a mérkőzés 1 óra 50 percig tartott. Újabb világbajnoki címet szerzett Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az úszony nélküli kategóriában 78 méteres merüléssel diadalmaskodott. Október első napja napos és meleg időt hoz. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. Gyenge és mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj, amely Bánát déli részén időnként megerősödhet. A nappali csúcsértékek 23 és 26 fok között várhatók. Október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, az ország délkeleti részén helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, 22 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

Thank you.

0: 107,7 MHz FM stereo. Stres.
1: Telefoni Radio Ade 853-281 i 069-107-7017.
2: 107,7
0: Radio Ada.